0: acetates. Right?
1: Sound system is also
0: different versions
1: that get played from our own disco, which we call sound system. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System. System.